Oh, no, no, no.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Germany calling. Here are the Reichsender ambush, station Bremen and station DXB on the 31 meter band.

végén volt a kocsma, ott a nagy a bóla, a pakliba nincs emésó. Odaludti hatamosra minket a tulaj, fia, mert a technél soha sincs baj. Lesz még a ridikünkbe, meg a zsebünkbe finom tohány. Lesz még üres a márka, mit morgyen tartom, úri mokán. Rosszett az

Édesem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem, mindenem már. A sors majd úgy is elszakít, szenvedni, sírni, megtanít. Minden múló napért, minden pillanatért, kár. Bevallom, félek, hogy elveszítlek, hisz érted, élek, a szívem vár. Ha te szerelmed, édesem, legyen a sorsom, mert ez a szerelem.

kikorán kell minden reggel, az egész nap álmos lesz. Aki lassan járó ember, ugye vár a taxitve. Aki gondokban megőszül, soha tönkre nem mehet.

Okinek von Eskisbo.

0: A síma arc titka, új tabula ráza penge, svéd acél, hajszál vékony, finom él.
1: Imádkoztál, Émár, Desdemóna!
2: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hova megy?
2: Engedjenek!
3: Engedjenek!
1: Megöllek!
2: Engedjenek, kérem!
3: Vász szerkesztő úr!
2: Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Vipla RT a jövőben műfogait Toldi névvel jelzi.

0: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
1: Kimint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 000 forintot nyerhet.

Olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívemben.

Gente, a minha de sol, sol,

0: hozott leszek még, megvelem a szerencsét.
1: Ha ezzel érdemes lenne foglalkozni.

hogy itt mindenki a pénzéről, ha még a láttat is ezért csal, ezért boldogol, ezért boldogol. Mindennek csak pénz az ára, pénz kell szűre, pénz kell szára, a pénz beszél, viszont a kutya az csak ugat. Oh!

kancsinos a budapesti lányok, látni őket boldogság. Mint a frissen szedett orgona virágok, ők a május elhozzák.

szert nem tanácsol, szájrus kölni csökevén. Nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány. Jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Kovács Ferenc cukrászdája, Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

A virágnak megtilt ani nem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet,

0: kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
1: Miért?
0: Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik, egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan mit gondol, mi az a villordó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villordó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Megyelszontól kérdeztem, itt kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy
2: az
1: baj van.
2: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítő képessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.
3: Germany calling. Here are the Reichsender ambush, station Bremen and station DXB on the 31 meter band.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

él, és mozog, az swinget jár, csupa tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb áll. Ha ma add azt a cicipiti csókosszát, ugye érzed az a ne ritmusát, ahogy minden porcikád járja át, ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa báig és a szerelem ringadó. Mámorba, táncba szédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csupa tűz és lobogás minden vár, te is perdi, drágám, közelebb áll, ha maradd azt a cicipiti csókosszát.

Ápon vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben rincs a szál. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. Ne ismerni, drágám, közelebb vár, ha maradd azt az icipiti csókosszát. Ugye érzed a zene ritmusát, ahogy minden porcigát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa a bláj és a szerelembe ringató.

se szép most az életünk. Okay. Ha marad, azt az icipici csókosszát.

0: blue as I could be. And every day was a lonely day for me. Then good luck came a-knocking at my door. Skies were gray, but they're not gray anymore. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds all day long. I never saw the sun shining so bright. I never saw things going so right. Noticing the clouds up in the sky. And when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. And nothing but blue skies from now on. Now I should care if the wind blows east or west. And I should fret if the worst looks like the best. And I should mind if they say it can't be true. I should smile. And that's exactly what I'll do. Blue skies. Mm-hmm. Nothing but blue skies. Mm-hmm. Blue skies. Saw things going so right, noticing the clouds up in the sky. When you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me. Nothing but blue. I see bluebirds singing a song. Nothing but bluebirds all day long. I never saw the sun shining so bright. I never saw things going so right. Noticing the clouds up in the sky. And when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, and nothing but blue skies from now on.
1: Ugye hallott azt már kedves hallgatóink a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamat, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni a tanfolyamat. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő pajtás az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
2: Kipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

szívemben titok van. Eder egy nagy titok van, eder egy nagy talány, mint más alány, serre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki sem merné találni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, mossuld meg, hogy mit kívánsz. A szívedben titok van, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak

Ős időktől mai napig, pánoktól alján pecik, pásztoroktól időzökig, ismerik és szeretik. Ha nem tudja, figyeljen jól, nem lesz abból semmi kár. Olyan ez, mint egy legenda, szájra.

szembe szüszke szépnek, csaptam a szemet, csupa líra voltam, gyengét szeretem, én haza kísértem minden este hétre, és egy másik éppen nyolcra jött el érte.

furcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár, nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy. De ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz. Feketét szerettem, szép volt de kevés, forró lángolt bennem a vad szenvedély. Hedes volt az ostrom, büszke szívvel állta, és mikor eluntam, bezárt két karjába. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy. A szerelmi rejtvény kulcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár, nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy. De ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz.

0: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen, ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
1: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
2: Válság!

Potom magának nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs. Van pár egy pár szeszélyem, ám azoktól ne féljen, hisz egy jó szeszély is valódi kincs. Kikötjük, hogy soha nem szeretünk egymásba, azon kívül huncut, aki megbánja. Megsúghatom magának, nem volnék rossz babának, tetőtől bokáig nálam hiba nincs.

kislányt az fejlesztik, miért nem szeret egy kicsit? Jól tudod, hogy a szívem érted dobog. Kislány, ne légy oly makacs, ritkán van így szép tavasz, most egy csöpp kis szerelem rendes dolog. Kék az ég, oly zöld a rét és csupa virág, most a 60

Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok a Rádigóból. Ebb pedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Hogy Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

tíz után mulatni kell. Szép baba, egy-kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a szerelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után italok áll, a lábat szedjet is mulassunk

tíz után mulatni kell. Szép baba, egy kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a terelem. Tíz után a kapu zárul, tíz után nyit a lokál. Alába szedjet, és mulassunk el.

0: Here's what opera star Marguerite Piazza says about Camels.
1: If you want to smoke a cigarette that's mild and good tasting too, try Camels. I did, and I found that Camels have a mildness that agrees with my throat, and a rich flavor that I didn't find in any other brand. Try Camels and see.
2: Kérem a következő számot.
3: És akkor a következő jelentkező fog szerepelni.
4: Aki egy férfi lesz, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
3: Most zongora kíséret mellett fog énekelni. A műsor itt van vagy ott? Benyújtott rám? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
2: Kettő sora, kérem szépen, négyes? Van kettő sora?
5: Végeztem magyar nótát
4: élet. Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
2: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrább, hátrább, hol, hol.

odafűz nagy boldogságul. Azt higgyem azt, hogy most kezdjük el, először vagy velem, nevet fel az új ruhás szívem. Jöjj ma este még a régiben, nem divatos már, tudom, kissé kapom.

und sag, ich mag mich. Deine Augen sagen ja.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Egy zenekhangzottel Sarkadi Rozsnyai és Budai zenéjéből. Foxtrot ritmus, Vilnicki Vadnai és Györkösi szövegével, előadta Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Semmi az egész, előadja Vejgan Tibor.

0: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együnk halat! Együnk halat!
0: A legjobb halat!
3: Kedves hallgatóink, a most elhangzott Millenniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítő Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor, hírek következnek.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a komló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cseré lesz a nevem, én a sert megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

találsz egy más, egy olyat, ki jobb, mint én vagyok. Az nem úgy szeret, mint szeretlek én, majd megtudom. Mert én, ha rád gondolok, úgy érzem, boldog vagyok.

akkor nem kívánsz te túl sokat. A szerelemben mindig az a vesztes, aki a másiktól túl sokat vár. Én szeretlek téged, de nem egészen úgy,

0: Máros négy hozzám ollan édes.
1: Csak kár, hogy az édes már 80 éves.
0: Én legszívesebben ma lefeküdnék, te inkább egy kocsmában légy. Juhé!

ezt mikor a nő egy szerető kis feleség. Ez ugyebár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten, mert ez nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba rendezvúra jár, ezt már egy rendes férj nem nézi el, hogy az a nő valaki másnak is kell, mert az fáj nekik nagyon. Tisztességes asszony férjétől legfőjebb egy csókot kap, és este 10-ig újságolvasással ismét elmúlt egy nap. Egyre jobban forró vére, de nem szól, csak vár. S akkor ébred föl a férje, ha megcsaltam fel. Mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugyebár egy mai férjének nem elég. Mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Istenet nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba randevúra jár, ezt már egy rendes férjnek épp elég. S ha megcsalod, szerelmes lesz belé. Nagyon szomorú ezt kérem.

Az államrendőrség pécsi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Tehát opera következik. A Rigoletto Ball az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

semmi az egész, egy kis tévedés, azt hittem, hogy szeret még. Elsuhant a nyás, a szerelem már, csak egy csoda szép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt ahogy jött, nem siratom én Budapest. Semmi az egész,

első montanyás, a szerelem már csak egy csodaszép emlék. Könnyű nyári flört, elmúlt, ahogy jött,

már, hogy minek becézzem, hisz mindennek becéztem már magát. Volt kutyuka, volt prutyika, sőt purtyó, minek is becézzem hát. Ha azt susogom, kicsi krokodílom, vagy azt rebegem, nyiszi nyuszikám, vagy tegyük fel, hogy mazsolának hívom, mosolyogni nem fog rám. Talán, talán a lexikonban akad egy édes szó, de tán e szó csak Mexikóban spanyolul mondható. Én nem tudom már, hogy minek becézzem, hisz mindennek becéztem már magát. Volt kutyuka, volt prutyika, sőt purtyó,

Pardon, most egy percre álljon meg a kép. Most egy nő mondja el a magánügyét. E kis diszkrét énekem, én egy úrhoz címezem, aki házasságot ígért én nekem. Kicsi szívem, kérd meg a kezem,

Kérem, súgd meg azokát, hogy minek halasztod, hiszen tudod azt, hogy nem bírom tovább.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenéjét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Német Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zéta Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet Malevszky Oszkár. Valencien a felesége Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rol de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Silvani a felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Mici. Praszkolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus

Csak azt tudom, hogy minden boldog percben néked áldozom. Nem lehet ez csupán, csak egy

0: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére, az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Mi? Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádió lámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesre világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transzformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon kellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, a rádió hullámoknak és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan mit gondol, mi az a villódó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett a villódószál, vagy baj van.
3: Az elhalványozása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

írt. Furcsa a szövege, és bár három hete bent van a lapban már, mégsem jő, ó, egy nő, az, kire szívem vár. Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel nyolckor fölkel, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kír mindig kávét, aki nem jár folyton rumbát, s aki nem hord három bundát, de szeretném, ha tehetném, feleségül is elvenném. Kérem, ez a lista kissé optimista, mert ilyen nő már nincs. Réges rég várok rá, hol van a rejtett kincs? Éltet az a remény, van nő kicsi szerény nálam, ilyen nő nyer. Várom s bár, biztos már, hogy sose lesz nő, mert nekem egy rendes kis

Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel 8-kor fölkel, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kér mindig kápét, aki

majd ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól. És ha menetel a század, csókot nem egyet, de század, intek kifele, hogyha a zene szól. S minden este majd, ha a kürtös trombitál, gondolatban ott leszek én a hanglinál. Majd, ha bemegyek bakának, búcsút rebegek magának, s mert úgy szeretem, összeölelem jól.

Szeretném tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, kicsoda maga. Gréta Garbo, Tomi Tisza Pejlova, sose voltak olyan sztárok, mint maga, na ne mesélje, én tudom azt, hogy úgy itt szeret régen, nem igény.

vigyorog. Úgy érzem, hogy maga lesz a végzet. Azt hiszem, hogy megbolondít a szerelem. Szeretném tudni azt, hogy ennek mi az oka, hogy maga rám se néz, mondja, kicsoda maga. Gréta

Balaton Lelle legdistingváltabb üdülőtelepe Fabini Panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

Senki más, előre köszön, Schuster a bófé. Elsején remeg az ebéd, elsején semmi sem elég, s az egész család tisztel nagyon mély.

mindenki más, s előre közön süttett a bófé. Vígan élhetnék, de jön a házbér és jön a gáz. Schuster hentes pék, levizitel más, üres a ház. Egy perc nyugtom sincs, viszont a nyugtám egy millió, s elfogy minden kincs, azért a kedvem

Lótát cigánnyal húzatok. Csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.

szeretem Pestet, ha májust ígér, te hogy vagy vele? Szeretem hallgatni, ha más mesél, te hogy vagy vele? Szeretek olvasni jó könyveket, te hogy vagy vele? Szeretem Verlaine-t, a szép verseket, te hogy vagy vele? Szeretek moziba járni vele, de hogy vagy vele?

Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

0: Halló, felvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

0: Szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.
1: Arcápolásnál a lényeg, kaloderma készítmények.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.